0: and I feel so bum-bum-bum-bum-bum-bum. Oh, do. Do-do.
1: Gergő is a fény.
2: Több fény.
3: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

nagy a hideg, síelni megyek, másnap ütülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másnap ütülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is ütülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában, mostanában semmi sem bán, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, így a fütyülök én. Vidám a falat, a bús az marad, s arra fütyülök.

másom mindenütt a zeng. Látom, ragyogó szemét, el nem árulom nevét. A hallgató, a kisfülén, vacskán hangszórón jön zenén, engedelmet kérek újra én. Szerelmet vallok magának rádión, rádión, rádión.

0: Sétszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

már soha nem tudod, mert a rabod vagyok. Száz szerelmes sátán bennem rád vágyik, örök izgalom ül az arcomon.

olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orgona virágok, ők a május elhozták.

ékszert nem tanácsol, szájrus kölni csökevé, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orgona virágok, ők a májust elhozzák. Kicsit divat ékszer díszíti ruháját, mindig kedves és vidám. Gyöngysor csillog a nyakán, nárcisz illat a haján, olyan csinos a budapesti lány.

Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát. De szeretem puha sejem, fekete szép haját. Bubi fejét, cica szemét, kicsi kezét. Jaj, de szeretem maga csúnya, maga csúnya, maga pont.

0: beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: mindenem.
1: Az ideáltól való. Ideál, Terész körút 44, Britannia szállóval szemben.
2: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

van zsebembe pénzecski, miből vodkát mérhet ki, még sok rúbelki, vedd majd engem fel. Kamcsatkában lakik egy nagy népki, 120 évki, neki játsszuk el. Hely, jó kedvem ki, van nékem, hát kegyet ki, felkérem, néked most, vélem bántolni ki kell. Hey!

szájba teszi, játszott rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barang.

ezüttel egy fafuruja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és

Ezer éve keresem a párom, a szerencse rám kacsint. Kedvesem, ma biztosan a várom, szeressen ma egy kicsit. Ó, mennyi mindent mondanék magának, hallgasson meg kis Gyuri. Édes kedves szerelmetes kicsi párom,

0: kedvesem a páró, a szerencsét nem kacsin. Kedvesem a pontosan elváró, szeressen ma egy kicsit.
1: Mennyi mindent mondanék magának, hallgasson meg kis Jüri. Édes kedves szerelmetes

0: kell neked autó, vagy kell neked sí, mindened lesz, miután szíved rí. Meglásd, mi megírtjuk egymást.
1: Jöjjön!
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeres engem, szívecskét!
2: Nálam 10-ig aludhatsz.
0: Igen, mindig aludhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeres engem, szívecskét! Bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha fejed a fejére áll, fő, hogy csókkal vársz rám.
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek,
1: csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
0: Szeres engem, szívecském, bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha a fejed tetejére állsz,
3: ő, hogy sokkal vársz rám.
1: Tejbe,

Amikor kip-kop-kopog, az eső s a szél vidáman zúg, egy halk melódiát. S amíg az eső zuhog, én a széllel dúdolok, oly finom ilyenkor egy kis zúg.

0: Savouignou. Smigesi c'è fecco fogna costo flacon, così berisce talcato, e Gesui discotù.
1: Nem szaporhat semmi a világon, s még zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon, itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó, ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt a fák között a szélsővítve jár, kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó, ups, még esőcseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez új izgató.
0: Ott nem

Csak ne fájna úgy, hogy szíved mást is szeretett. Csak ne fájna úgy, hogy első nem én lehetek. Hogy volt már

bizony igen kedves ajándéka maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Mindenszentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, aki gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimefra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

találkozás. Ez így történt Budán, egy nyári délután, s megváltozott az életem. Szerelmi

0: háziasszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

ha jön az éj a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan

szegi, cini cini bigoni. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini cini cincog az egér, cini cini bigoni. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér. Mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini cini cincog az egér, cini cini bigoni. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél.

cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér,

Halló! Halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló! Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem meg.

hallottam már is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz, halló, nincs maga se rossz. Halló,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion Rádió, minden időben Orion Hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion Rádió, minden időben Orion Hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

Élingalang szól a harang, ébreszt a munkához, albuszpanna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albuszappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a ház a fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albuszappant használjon. Kinek drága az ideje, s kedves a ruhája, vegyen albuszharang szappant, úgy vigyázzon rája.

gilingolang szól a harang, ébreszt a munkához, albuszpanna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albuszszappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albuszszappant használjon. Kinek drága az idejes, kedves a ruhája, vegyen albuszt.

te vagyozod egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagyozod egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztom, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

Kislány, ha szabadna, a szívem szabad ma, úgy érzem, baj lesz ideben még. Kislány, miért tagadja?

egy kellemes, egy jellemes, egy kellemes partnerre vágyom, aki ha szeretem, mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihet, ha jövök bátran.

0: Na de vágj ide, vágj oda, nem mindig tángó a szerelem. Mi a kariókkal?
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát ez már több a soknál, tudod?
1: Ha? Rosszabb vagy már, mint egy közönséges kocsi, szagadod a csillagom is, azon kívül még nagy is a vád. Te, koromba fráter!
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát, ezt nem tűröm tovább, talán ilyen hangon veszekedni még se lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda motor ez, és micsoda hülyeség?
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Talán ilyen hangon veszekedni még se lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

országúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húza között piros tipacs, nyílik a kötés. A lányhoz így dalol, a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg suttyomban. Piszkét viszek én sárosra, a szomszéd városba. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban. Én majd segítem.

világúton megy a kislány, virul a határ, messze fut a nyúl, amerre csak jár, húz a között piros pipacs nyíl.

Mitől lobog, nem tudom. Csak azt tudom, hogy minden boldog percen néked áldozom. Nem lehet ez csupán, csak egyszer.

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Kovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenkit szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
2: Kapitkopán honvéd üzenem, Losonzra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
1: Richter Rudolf honvéd üzeni Losonzra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
2: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

Megbocsát, már megyek tovább, még egy perc, és elhagyom magát. Hát e percre még nyújtsa két kezét, vége, nincs tovább elég. Ez az utolsó.

ez az utolsó pohár, és aztán egy hő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Szín aranyital, és egy kicsit dal,

és a szív oly gyöngen már. Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből

születne, velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl szekérre, befogjuk a fias tyúkot elégyen, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és letelepszünk a gyepre, leterítjük a sobánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelykmatit ebédre, azután elővesszük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog. Utána felülünk a göncöl szekérre, s befogjuk a fias csúkot elégyen, és mire az éjszaka leszáll,

Ők szaris nyánkat megtartunk a lakománkat, még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó. Utána felülünk a göncöl tetérre, befogjuk a

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

Szívből nem szeretett más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, hol így enyém. Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem,

titokban imádlak, régóta már. Vágyódom utánad, a szívem vár. E percbe folyton azt kívánom, hogy csókod égjen számon. Titokban imádlak, ó légy enyém. Szívből nem szereted más úgy, mint én. Sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

0: Radio Sweden, Stockholm.
1: Det blir så fint. Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Képes figyelő. Politikai, társadalmi.

Ami gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Kodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezet.

monsziak is pesti lány. Hófehér karján sokolcsó ékszer. Na és ez a lány, és mindez kétszer. Volt fényben is napsugár. Ez monsziak is pesti lány. Ugye láttál már édes narancsot, ilyen ajka, ha csendül a tó, mintha csengeni halnál harangot, pedig csak szólsz, hello. Elsápadnak a rózsák, ha láttál, így gyönyörűség, ez nem valóság. Kosztümbe öltözött nyár, ez mancia

Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9. Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

nekem, de mi az, mint a hetet letépem. A hét rózsa mind elhervad, de az enyém bimbó marad.

Molnár leptem, de mi azt a szerelmem? De sok lisztes zsákot kellett, ám én mégsem panaszkodom, mivel az igazkodom, amíg téged kell szívemhez ölelnem. Ám én mégsem panaszkodom, mivel az igazkodom, még téged kell a szívemhez ölnem.